0: Köszönjük a nagy tapsot!
1: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Vitamin Rádió. A legjobb zenéket.

Ellen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Sebastian Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.

0: a 80-as.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Nincsen frekvenciás. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyú Rádió.

ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon. Szóval!

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretné. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Euro Dance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
3: A Bitangyó Rádióban.

műsorja, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

0: keverget és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Itt a Hangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Zsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: a segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Nincsen frekvencián. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Mesterlen lenni ninja, vége csapó.
1: Nem volt rossz, én gratulálok.
2: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szép

0: his flame.
1: A segítségedre van szükség.
2: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene.

0: a segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzoner. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Bitagjó Rádió. A 80-as...
1: Kilencvenes évek...

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Oh, dieses, die, die.
1: To your mind and soul.

0: Bitangyó rádió. Ha jót akarsz magadnak.
1: This generation rules the nation with Vrashan.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmerdarabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitanglio Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi?

No, hát mindenkinek nagyon szép délutánt kívánok. A mikrofon mögött már Mókuskát hallhatjátok 14-től 16-ig. Én foglak benneteket boldogítani. Imádkozzunk, mert szerintem a mai adásomhoz is sok kell lenni. Köszöntök mindenkit a chatfalunkon. Külsős hallgatóként itt van öcsikém is. Jönnek majd többen is, illetve egyéb cseten lévők, emberkékhez is nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm. Gyertek, kuporodjatok mellém, ez már a Coldplay és a Vipray.

Rögtön így az adásom elején kedves kis kérésnek fogod eleget tenni, hiszen rám írt a drága kis öcsikém, a kis ördi fajzat, a Józsi. Kérek egy zenét a fiúknak az útra, a Kócosnak, Ádinak és Márkónak köszi nővérkén. És hogy mi legyen a zene, azt írta, hogy mindegy. Hoztam a fiúknak, nagyon jó utat kívánok én is a Bitangyó Rádió nevében. Hajrá fiúk, jó munkát nektek! Illetve jó utazást, nem is tudom, hogy jöttök, hogy mentek éppen.

kicsit utána kérdeztem öcsikémtől, hogy most egyáltalán hova mennek, mert azt se tudtam. Jöttök vagy mentek munkából vagy munkával. Azt írja az öcsikém, hogy hazamegyünk, még van egy óra, és hazaérünk. Szuper jó! Balesetmentes közlekedés nektek! Szuper jó kis zene szólt a fiúknak, a folytatásban pedig igazi nyári hangulatúban megyünk tovább. Hiszen itt van Álvaro, Soler és a Sofia.

Időközben megérkezett a másik felem, szia-szia! Érezd jól magad te is velünk, meg a velem. És megérkezett János is, szia János! Köszöntelek téged is, és mindenkit is!

Ez a szex szepina buknak a... Azok inkább nem megérkezett az én szépen Petrusom. Szia, Csajci! Puszi neked, és ha minden igaz, nem sokára jön egy be is a chatfalunkra. My name is Mókuska.

Közben Ducsi Dilinkkel is tárgyaltam egy picikét, aki dolgozik ezerrel. És most nem tud jönni hozzánk fel a chatfalra, de jó adást kíván, és sok fülecskét, köszönöm szépen! Blanka szólójával fogunk tovább menni. Szóljon ez a zene az én Marika barátnőmnek a chatfalra, aztán pedig jön majd Kata kérése.

És akkor egy következő kérés, ahogy ígértem. Majdnem elfelejtettem, Kata kérését, bocsi. Hogy az ez? Itt van Maskúra palacsintát süt, című dala. Tele rakja, mazsolát.

és akkor jöjjön az a zene, ami már egyszer elindult. De aztán eszembe jutott a palacsinta dal. Valaki mondja meg,

Na, és akkor jöjjön egy kis közérdekű információ nektek, kedves hallgatók. Kikre is számíthatok még a mai nap folyamán, ugye én Mókuska 14-től 16 óráig leszek itt veletek, a Minden, ami zene című műsoromat

0: Generous.
1: Azt mondja nekünk Rúcsi, Rúcsi. Ez előbb be volt már a mikrofonom, de jó neki. Szóval elmondom nektek, hogy kikre is számíthatok még a mai nap folyamán. Én velem itt lehettek 16 óráig, ugye Mókuska és a Minden, ami zene című adását halljátok. 16-18 óráig érkezik Gébelen és a Retro, aztán jön 20-22 óráig egy olyan műsorvezető, akit én már nagyon régen hallottam, pedig vasárnap reggelente szokott lenni, de úgy látom, hogy a héten már volt, ő nem más, mint Jetski, fogadjátok nagyon sok szeretettel őt is, Jetski és a szombatesti frász, gyertek, csatlakozzatok hozzánk, és akkor Ruki.

azt az valamit nem jó hall, azt írja, hogy Dick énekli a retikül. Davaj, davaj! Nincsen több máj, én majd fordítok nektek. És a sör is elfogyott.

Úgyhogy öcsikémnek marad a dubai sör, amit még nem találtak ki. De azt írja, hogy ő megkósolná, hát nem fogod a csikén.

Rocky, Rocky. A folytatásban pedig egy kis Azaria nektek, Dessel, Lord Panamonnal és Jung G-vel. Barátnőm, nézz a messengeredre, köszi!

0: Новости шоу-бизнеса. От Аркадия Укупника ушел стилист. Да-да-да, у Укупника был стилист.
1: Várjatok már, mit mondott ez? Na ezt én saját magamnak le fogom fordítani, mint az előbb. Jaj, de zene! Nagy lánykám, hogyha itt lenne a Mandy. Olyan táncolna is rám, mint az esküvőjén. Ott is az aria volt.

Ez itt már a Szinglik éjszakája és Adri. És nagyon sok szeretettel köszöntöm Buli király Gyulát is, külsős hallgatóként. Itt van ő is velünk. Érezd jól magad te is!

Gyertek ezen a szép délutánon meghívok mindenkit koktélozni. Aztán, hogy legyen-e benne alkohol vagy ne, azt majd ti eldöntitek. Nem csak azért, mert akkor lesz benne, hogyha ti tesztek bele, én biztos, hogy nem költök rá egy fillért se. És én is akkor fogok alkoholosat inni, hogyha ti hoztok nekem.

A következő zene szintén öcsikémtől fog szólni, illetve jönni. Ádinak szeretnék küldeni a következő zenét, nem biztos, hogy mi lesz az. Ádi a sofőr. Egy jó zene pedig, nem tudom, hogy Ádi hány éves. A 90-es évek Fun Factory-ját hozom el neki, nekem nagy kedvencem. Remélem neki is fog tetszeni, és mindenkinek. Szám címe Dubba Didi.

Következő zenécske szóljon az én páromnak. Cserháti Zsuzsa és Emilio, nagyon szép zenét küldöm, amikor melletted vagyok.

Ez pedig már a Dualiról. A tuti, a vakációs, meg a mix. És időközben eltelt 15 óra 2 perc van, az első órán már el is telt.

Az elmúlt pár percben egy jó kis Dollyról meg a mixet hallhatunk, a folytatásban pedig Dr. Véres és Király Viktor jön a ventilátorom hangjával együtt, és együtt hozzák a tűzvarázslót.

Én vagyok Irőben, és tiszi közösen 100-szor hívtanak. Most pedig érkezik The Yankee, és tőle a Durán.

tovább megyünk, és tovább egy újabb nagyszerű felvétellel. Érkezik az Edda, és egy nagyon régen játszott zene, legalábbis én nagyon régen adtam. Ez lesz tőlük a mese.

lehettem volna akár ki, vagy akár mire nem volt türelmem kivárni. Ő volt az Aurora, és a folytatásban már itt is van. Az a bizonyos zene, aminek a címe az, hogy... Ki engedte ki a kutyákat? És a Bahamán.

egy újabb csodálatos zenét hallhattunk. Sipi Rupi unokáját. Ez pedig már a Touch in the Night.

megyünk tovább egy zenei kéréssel, illetve egyszerre kettővel is mehetnénk, de hát kettőt nem tudok egyszerre leadni. Most Ataszom kérésére fog jönni a következő zene, amit tegnap, azt hiszem tegnap talált este, vagy ma, már nem is tudom. Érkeznek közénk a Zselés Majmok, és a dal, aminek a címe Nem vagyok százas, aztán megyünk tovább Kata kérésével.

0: de megállom. És akkor, ahogy ígértem, jöjjön Karta kérésére egy scooter felvétel, ne szóljon az a bizonyos fire.
1: And close your eyes, feel the energy inside. Chili Bo, Chili Bo, Chili Bo.

És Kata most írja, hogy Atesnak küldtem zenét. Nem baj, Kata, azért én is rázom rá. Nem baj.

Régi kis kedvenc zenémet előbb bányáztam, DJ Szatmári és Jucus énekelnek nekünk egy pár percig. A szám címe most úgy szeress.

0: A Dunában úszik egy hártya, fogom a csöcsödet, Márta, fogom a csöcsödet, te meg a pöcsömet. Hollári, hollári, hó!
1: Hoppa, Márta! És már itt is van velünk a Bikini, nagyon régen adtam tőlük is zenét, legalábbis ezt. Adj helyet magad mellett!

közben Wolfitól jött egy vicc. Megy a nyuszika az erdőbe, találkozik az aggyal. Megkérdezi tőle, hé agy, van egy melled? Nincs. Megy tovább a nyuszika, találkozik a maggal. Tőle is megkérdezi, hé mag, van egy melled? Van. És adsz is belőle? Igen, adok. Mi ebből a tanulság? Adj helyet, mag ad mellett.

Utolsó előtti felvételemhez értünk. De lehet, hogy ez lesz az utolsó, majd meglátom, hogy tudom kihozni. Nem lesz idő már a búcsúzenémre, úgyhogy én már most el is költözök. Köszönök tőletek. Én mindenkinek megköszönöm a megtisztelő figyelmét. Remélem, jól éreztétek magatokat. Ez itt a Blue System és a Romeo és Julia. A mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát láttátok. Fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel Gévelent. Aztán nem elfelejkezni Jackiről sem, hiszen ő is jön hozzátok 2 órában. További jó szórakozás nektek. Sziasztok, Mókuska voltam.

Kélemes szombat délután kívánok mindenkinek itt a Bitang Jó Rádióban. Köszönöm szépen az előttem lévő fantasztikus műsort Mókuskának. Ebben a 2 órában pedig érkezik a Hence Party itt a Bitang Jó Rádióban Gébelennel.

szóljon a dal a mai névnaposoknak, Erna és Beatrix névnapfánál, boldog névnapot nekik, és boldog születésnapot a mai születésnaposoknak. Gyertek, bulizzatok velem ebben a 2 órában.

Továbbra is elérhetők vagyunk a weboldalunkon, a bitangyoradio.com, remélem már kívülről fújod, és a közösségi oldalakon is, a Facebookon, TikTokon, meg mindenhol, ha beírod a keresőkbe, hogy a Bitangyó Rádió, meg fog találni. És hát a szerelem olyan, mint a tűz, Love Like Fire, Club Ticket és Hands Up Freaks, No Tire Pörög. Egy nagyon jó kis bemelegítés ez a 2 óra, hiszen ma lesz a fővárosban a

The Remember, hogy a Budapest parádéra emlékeznek a Budapest Parkban, és hát hatalmas nevek pörgetik majd a lemezeket. Amit az én műsoromnak vége, nagyjából akkor kezd majd a DJ Quicksilver. És még egy jó buli lesz, várjatok, hol is mindjárt eszembe jut. A Bálnában, igen, az is a fővárosban, ugye a Bálnánál lesz egy jó kis parti fröccsés pizza. Állítólag a pizza szeleteket ingyen adják. Most pedig 17 órakor kezdődik majd. Szóval, aki ma a fővárosban jár, nagy-nagy bulikat hallhat, akár kintről, akár bentről. Úgyhogy ebből, ezzel a kettő órával bemelegítünk hozzá. És ha már hallgatsz minket a Bitongyú Rádiót, akkor ne csak hallgass, hanem hozd meg az ismerősökkel, barátokkal, barátnőkkel, rokonokkal, hallgassák ők is a Bitongyú Rádiót, legyünk minél többen, akik ezt a rádiót hallgatjuk. Köszönjük szépen a megosztásokat! És ha csevegni akarsz a többi rádióhallgatóval és velem a műsor vezetővel, akkor gyere a csevegő falunkra, a Bitongyú Rádió weboldalán kattints a chat menüpontra, vagy írd a cím elé azt, hogy chat.bitongyuradio.com. Én mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok itthon és külföldön a mikrofonnál és a keverőpultnál, egészen 18 óráig Gébelen és a Hencák Party.

Hence Party Gébelemmel, itt a Bitangyó Rádióban. Hangerőt a maximumra, dobd fel a hétvégédet! Shut up and sleep with me, shut up and sleep with me.

0: És hát ha ott akarsz lenni a csörgő falon, mármint a listában, és hallani akarod a nevedet, akkor gyere a csörgő falra. De hogyha csak rázni akarod a fejed, vagy a feneked, akkor hallgass.
1: Thank you.

És érkezzen egy kis olasz folytatásban DJ Tornitól és Daniela Meotól. Szélem, mi a favola? A felvétel címe.

És hát lesz még élő műsor ma, úgyhogy nem maradtok zene nélkül, este 8-tól sem, hiszen érkezik majd Jetski nagyszerű műsora, szóval este 8-tól Jetski itt a Beat Angyal Rádióban.

És ahogy egy kedves barátom mondja, ma van talán a legutolsó nyári buli nap, hiszen jövő héten már kezdődik az iskola, aztán utána már a főiskolásoknak is, és hát nem is tudom, hogy lehetem majd bulizni. A sok tanulás mellett, de hát ugye az már inkább a mi is indián nyár lesz. Vagy ahogy mi szoktuk mondani, a vénasszonyok nyara. Hát akkor mozogjunk tovább. Korrekt a felvételre forog majd. A címe pedig Moving On.

És hát hamarosan lekapcsoljuk a villanyokat. Turn the lights off. A nagy sláger érkezik DJ THT, Bunkers és Time Waster, illetve MJ feldolgozásában.

mi volt nálatok az ebéd, írjátok meg nekem a csevegő falra, és mit terveztek holnapra, ha ugyanaz, akkor azt is írd meg nekem. Köszönöm szépen. Tudjátok, szeretem csorgatni a nyálamat.

És hát ha várakozunk a mai szakára, hiszen ma van a szombat esti látnapja, úgyhogy lehet a bulizni ezerrel. Waiting for Tonight, ez a következő felvétel címe is. Timo remixében pörög majd Echo Wright felvétele.

És hát a sláger a folytatásban is, Chris McTwain feldolgozásában, a Group Chasers notájában, DJ Gattas Falling in Love.

És hamarosan a magasabbra emelkedünk, mint a csillagok. Higher Than Stars, az a következő felvétel címe, Rainer K. Remixélen pörög majd, Base Up nótája, itt a Bitang Jó Rádióban.

És remélem, valaki egész éjszaka búrizni fogom ma. Jó szórakozást kívánok, hiszen a következő felvétel címe, vagy ez lesz All Night Long, vagyis egész éjszaka. Bob Shepard és The Clubmaster felvételét dolgozta fel, Teamster és Night, az ő remixük forog majd. Addig pedig itt a Base Up és a Higher Than Stars.

És közben megírhatjátok nekem a Sörgyű arra, hogy kinek van elmentve az okos telefonjába is, és a számítógépén is a Bitongyó Rádió weboldal címe. Vagyis ki a nagy rajongója a Bitongyó Rádiónak.

És közben a Tünde írta a TikTok oldalamra, hogy ő megy a műsor elején említett ugye Budapest parádé bulira. Tehát akkor hatalmas szórakozást kívánok neked. És majd legalább egy képet küldjél a buliról. Ma ugyebár a Budapest Parkban a Parádé Remember. Hatalmas nemzetközi sztárokkal.

És hát ha mekkora hiszen érkezik a folytatásban, ugye mindenki ismeri azt, hogy a Rama Lama Ding Dong. Egy nagyszerű feldolgozásban a Fillers-től érkezik DJ Alex Key feldolgozása van. Rama Lama

és hát gondolkodhatunk azon, hogy mit az a lámának, az állatnak a rámához, mármint a ráma Marganihoz. És a ding-donghoz. Hamarosan érkezik DJ Snappy és a Constellation.

És hát jelzett nekem, hogy a csevegő fal, hogy már is itt van velünk Zsuzsi a csevegő falon, és Pista 67-tel együtt. Jó szórakozást nektek, lehet megjönni bátran a csevegő falra. Kellemes szép napot mindenkinek, és hát hangerőt fel, ahogy már elmondta a hölgy nekünk egy párszor.

és a Scooter feldolgozás után érkezik egy ilyen német nyelvű felvétel a Hands Up Players-tól és a Deep Tunes-tól, de Zomer Blight a felvétel címe.

0: Rádió. Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: És ha már az évtized legfrissítőbb rádiója, akkor frissítsünk az East Beat Brothers notájával. Push it hard! Yeah!

És azt remélem, ezen a nyáron is összejött valakinek a nagy szerelem, nekik szól a következő dal, My Summer Love, vagyis a nyári szerelmem című nóta a Euro Lovers-tól. Este 8-tól pedig érkezik hozzátok majd Jetski és a szombatesti Frász itt a Bitangió Rádióban. Szóval este 8-tól sem maradtak élő műsor nélkül.

és hamarosan a folytatásban téged foglak vádolni, illetve hibáztatni, legalábbis az a következő felvétel címe I Blame You, Jan Redman és Rob Kane felvétel, fara majd.

Egészen kellemes ez a nóta, Ian Redman és Rob Kane, I Blame You. Kezelés felvétele hamarosan érkezik Free Tonight címmel. Hát igen, a mai szaka lehet szabadon lenni, hiszen ma van a szombat esti láznapja. Mindenkinek nagy bulizást kívánok. Menjetek el egy szórakozó helyre, hogyha mégse tudtok, akkor hallgassátok a Beat Angyó rádiót. Ez éjszaka szabad mindenkinek. Free Tonight. Ma van a szombat esti láznapja. Mindenkinek nagy bulizást kívánok. Menjetek el egy szórakozó helyre, hogyha mégse tudtok, akkor hallgassátok a Beat Angyó rádiót.

És remélem nem csak az éjszaka, hanem az égbolt is szabad lesz, és látjátok majd a csillagfényt, vagyis a Starlight-ot. Ez a következő felvétel címe, Dance for Kings és Overt közös nótája.

És jön a szerelem, amikor már a hazugságá válik, When Love Becomes a Lie. Ez a felvétel címe, Global Rockers mixében forog majd Giga Dance és Global Rockers közös felvétele.

Hatalmas ez a szentimentális zene szerintem, Gigadance és Global Rockers, When Love Becomes a Lie. És hát mindjárt felrobban a szívem, My Heart Goes Boom, Anna Schlager érkezik, DJ Galum, Marco Giuliano és Sessi feldolgozásában. A remixet pedig Verano készítette.

Közben írjátok meg nekem, hogy volt olyan, aki pótvizsgázott itt a nyáron, hogy megbukott az év végén is pótvizsgázni a kezdet, és hát hogy sikerült-e? Hiszen kedden már kezdődik a suli. Remélem mindenkinek sikerült a pótvizsga. Ha meg akar írni, akkor www.bitangioradio.com és ott a chat menüpont. Jön egy kis High felvétel címe, Bass Lover United és Dan Winter felvétele. A High az nem a High, tudjátok.

Without You, vagyis nélküled, ez a következő felvétel címe. Dave McAllen, Pulse Driver és Sub Story Bob felvétele, ő fog énekelni nekünk.

Közben kérdezték tőlem, hogy utána lesz-e élő műsor. Este 8-tól érkezik majd hozzátok a Jetski és a szombat esti Frász. Úgyhogy este 8-tól mindenki a Bitang jó rádió elé, mögé, vagy nem tudom, szóval a hangszórók közé. Este 8-tól Jetski.

Erre jó az a nota, nekem nagyon tetszik. Dave Sorensen és a Cordes Eyes forog hamarosan. Itt a Bitang Jó Rádió van. Ez a Hands Up Party Gébelennel. És hát nem nélküled, hanem veled. With you.

Igen, hideg, mint a jég, ezt jelenti nekünk David Sorensen. És hát jönnek a srácok ismét, hiszen nagyon jó Hands Up zenéket egy játszanak, érdemes megjegyezni a nevüket. Deep Tunes és Hands Up Players, Drop the Beat a felvétel címe.

és eljutottuk oda, hogy Magyarországon már a világ 8. csodája az eső. Hát akkor jöjjön egy kis eső a folytatásba, In the Rain, Cryptoza, elvétele, Farag majd.

És hát nem sokára, ja, nem is sokára, hanem mostanra, hogyha valaki nagykorú lett, vagyis 18 éves, akkor jön egy dal neki is. 18, a következő felvétel címe Digi Gallum, Empire One és Exaya felvétele. Szóval, hogyha 18 éves lettél, akkor boldog születésnapot, nagykorú lettél.

Most, hogy megcsokoltam az ajkaidat Tokióban, vagyis Japán fővárosában, búcsúzom. Mindenkinek kellemes szombatot kívánok, és hát ne felejtjétek, hogy este 8-tól pörgeti a lemezeket Jetskit a Bitangyó Rádióban, a szombatesti frázban, ne hagyjátok ki. Köszönöm, hogy velem voltatok ebben a 2 órában, ez volt a Hands Up Party Gébelennel, és hát jó bulizást a délutánra és estére. Találkozunk legközelebb, sziasztok!

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, de...
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: Még több zene!

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Sziasztok! Mi vagyunk a 4 ST zenekar, és továbbra is hallgassátok a legjobb zenéket itt a Bitagyó Rádióban.
1: Captain Bowman and his crew welcome you aboard a Boeing 737 flight number 628 to Malibu. We will fly at a height of 12,000 feet. Our flight will last approximately 2 hours. We

Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang Jó.

0: Rádió, rádió.
1: Most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja.
2: Voltál már Moszkvában, apám?
3: Nem.
2: Na, mert én voltam. Tudod, mivel leszik ezek az oroszok a sült krumpli?
3: Mivel?
2: Fókazsírral, apám, fókazsírral.
3: Fókazsírral? Baromi biztos talán.
2: De a szombat az náluk is esett.
3: Miért? Szombaton nem fókazsírra leszik?
2: Nem, bálazsírra.
4: És neked mi a foglalkozásod?
3: Pék.
4: Pék.
3: Pék.
4: Kifli?
3: Kar. Cipó.
4: Egész héten.
3: Aha.
4: Szombaton is?
3: Szombaton nem. A szombaton más. Hiszen szombaton van szombat este.
5: Na meg a szombatesti frászica Bicangyor rádióban. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Bicangyor rádió hallgatót az úr 2026. esztendejének 8. havának 29. napján, szombat este 20 óra 3 perckor. Ez itt a szombatesti frász, 2 óra hosszán keresztül 20.00-tól egészen 22.00-ig.

Örök, hogy ma este is velem tartotok. Szeretném üdvözlően a Bitangyó Rádió csetfalán velünk lévő Zsuzsát, Enna meg Katát is. Természetesen mind a kettőtöknek helyen egy hatalmas egy anós puszi. És arra biztatlak benneteket, tartsatok ki a végéig, és legyetek itt velem egészen egy 10:00-ig. De még az is, hát, hogy egy icip picit tovább is. Csak neked szól a zenet, nem egy még el. Ami a mai zenei kínálatunkat illeti. Egész éjjel, csak neked szól a műsor egyharmadában, így az első fertájában csupa magyar előadó érkezik majd hozzátok. Többek között a most is hallható Back to Black. De itt lesz még Josh, Betty és Curtis triója. Aztán muzsikál még nektek ma este a Nautons, DJ Paz. Szól majd a Szerecsen király és benne a Bistró dal. Itt lesz még Marsalkó Dávid csapata és a Halott pénz. És megtanulhatjátok azt Zsófikától, hogy hogy is kell rágózni. A Medúza klubban is tombol, az éjszakon már belemelegedett a ház. De forgatom még a Jukebox Babyt, az Emergency House. Gyere majd el, yeah. Double DJ-s, te Majkát is, Curtis-t. És a magyar blokk végén jön majd hozzátok a Cosmix. Egy kis bizarr dologgal.

0: úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, úgyhogy elengedem a muzsikákat. Csak még annyit mondanék. Nem is a második felében a külföldi csapatoké lesz a főszerep. Többek között itt lesz a Maroon 5, Group Shakers, Alpha 55, Silent Circle, Scooter, Baby Bangers, vagy éppen az AC/DC. Úgyhogy nincs is más hátra, mint előre. Kezdődik a szombatesti frász. Ti pedig dőjetek hátra és élvezzétek.
1: Jó rádió. Most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. Igen.

Remélem mindenki hozott magával lázmérőt. Vagy ha eddig nem kereste meg, akkor most gyorsan vegye elő. Induljon a szombat esti fráz egy kis lázméréssel. Mert hogy remélhetőleg nem a hidegrázást hozom ma rátok. De bízom benne, hogy legalábbis egy kis jó kedvet mindenféleképpen.

Gyertek, bitangok, érezzétek nagyon-nagyon jól magatokat. Hiszen, hogy hallottátok is, tiétek ez a hely egész éjjel. Folytatásban Josh-sal, Bettivel, no meg Curtis-szel. Akik arról énekelnek, hogy nekik bizony a szombat az esetük.

Na gyerünk, bitangók, ki se fogjátok vissza magatokat, a nyugodtan engedjétek el a bugit a lábatokba, és táncoljatok. Úgy sem látja senki, ha meg igen, akkor meg nem mindegy. Vagy csukjátok be a szemeteket, ha ti nem látok senkit, akkor titeket sem lát majd senki sem. Persze csak akkor, hogyha szégyenlősek vagytok, mert ha nem, akkor teljesen felesleges. A lejátszóban a Neotones felvitele. Melyek címe, ha szombat este táncol. Ezúttal a Speaky Boy és Mojo Club mixében hallhatjátok, a folytatásban pedig hozom DJ Past. És itt a szombatesti frászban egy kis szombatesti last. Na most vegyétek elő azokat a lázmérőket. És használjátok, már ha van hozzá kedvetek.

Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Dübörög a hangfalból egy üzenet. Ez itt a Pitangő Rádió, benne pedig a szombat esti Frász Jetski, egészen 22.00-ig, de az is lehet, hogy egy icipicit tovább.

Atomos Sajöknek sikerült fölpörögniük. Ez idősebb lesz, mint egy kávé éjfélkor. Vigyázzatok, itt nem lesz alvás hajnalig. Volt is idő 20:26 perc, amikor is szól nektek a Skyland és az Érezd a ritmust itt a Beats Angyó Rádióban. De hamarosan érkezik már a Szerecsen király. Egy igazi klasszikus, aminek címe Beast

0: Zero.
1: Beton bir uranyo. Oh, let me check on the name.

0: 鸡汤给我。Let's start the party.
1: İsmini mi Nifia telende?
2: Fia papikám, az vagy kidobott a nő, hogyha vigyél valami fajn buliban, vannak csajok.
1: Szerencséd van, mert van nálam egy gyönyörű szép csillogó varázskristály. Megmutatja, merre van tuti buli városban, a leges legjobb buli. Csillog, villog, turkuglu, van a legjobb buli városban, a legrosszabb, de a legjobb is. Ez megmutatja, merre kell menni.

0: Csillog és csillog a kristály.
1: Húszóra 31-es perc a nő volt a szerecsen király, és tőle szólt a Bistró dal a folytatásban. Rövid reklám után érkezik a halott pénz, azaz Marsalkó Dávid csapata és a Hello lányok.
0: Hova mész kislány, nem oda Buda, a Buda...
1: Ikozá, Diaz és Ment a közreműködésével.
0: A diszkó, mindenki boldog és csillog a kristály.
2: Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang Jó.

lányok! Hello lányok! Na mondjátok csak el éppen, hogy hol áll a test hőmérsékletek? Elhagyta már a 36 és felett? Nem korban, fogban. Méghozzá Celsiusban. Lassan melegszik a levegő, és növekedik az ütemszám is. Halott pénz után a folytatásban érkezik Zsófika. Elmondja nektek, hogy hogyan is kell rágni azt a rágógumit. Na, már ha még nem tudnátok.

0: most a lányok. Vévé és Zsófit hallottátok, na meg a Rágógumi dalt. Utána pedig jön egy másik valósághős, méghozzá Majka, ezúttal Curtis, na meg az ők is elkísérik. És szól a Szuperszonál.
1: Egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang.

0: Ezek is fontos. Sőt, mi több itt is van. Nagyon szeretettel üdvözlöm a Bitangő Rádió chat falán, olyan érkezőként Havát. Kedves estét és Bitangő Rádiózást, várom Jetskivel egészen 10:00-ig itt a szombat esti frászban. Mojka Curtis, na meg ők is a Super Sonál, egy jó kis Depeche Mode tribut. A folytatásban pedig egy igazi csajos muzsika egy lánycsapattól. Ők a Jukebox Babies. Felvételük címe, akarom én is. Akarom? Akarom?
1: A Bitangyó Rádió. Nyáron is veletek.
0: A folytatást nem mondom, mert úgyis tudjátok, hogy mi következne.

0: műsorban 45-ös Persons a Bitangő Rádió, benne pedig a szombatesti Frász Jetskivel egészen 22:00-ig. Jukebox Baby, egy csajcsapat. Ez volt tőlük az Akarom én is. Nem akarjátok ti is. Mert ha nem, akkor már itt sem vagyok. Hát azt kérdezte, hogy mit szeretek, én mindent is. Gyorsan döntsük el, a testbe szél, hallgatni kell, érezd vele. Sőt, még repetázni is.
1: Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitangyó.
0: Hát akkor beszéljünk egy kicsit a szexről.
2: Beszéljünk egy kicsit a fiúkról.
3: Jó, de hát akkor...
2: Ne, beszéljünk inkább a szexről.
3: Na jó, mesélj valami.
2: Milyen az,
0: hát ez legalább az.
2: Király.
4: Ez legalább szex, baby.
0: Meg az Emergency House.
4: Bármit buktam, sosem tudtam átélni. Ez legalább szex.
0: Ez
4: legalább,
0: ez is egy tribut.
4: Ez legalább szex.
0: Annak idején az eredetét a Salt and Papa álmodta még és adta elő.
2: Mint veled az életból, elég már, ne komoly.
0: Szövegileg nem ugyanaz, de a dallam az megegyezik.
2: Na ez legalább szex, amit az új srácsal élek, és nekem ez
0: a jó. Let's talk about sex.

Emergency House. Köztük MC Ducky. Ki pörgeti a nyelvét, mint a motorlát. Jól állt neki ez a szerep. És még ma se tolja rosszul. Az Emergency House után már is Double DJs, és ha táncolsz velem. Egy régi-régi Groove House feldolgozás, ha jól emlékszem, talán az első számuk között volt, az biztos, hogy az első, ami némi nemű sikert is aratott.

ami jó nekem, az jó neked. És ami jó neked, az jó nekem. Groovehouse, na meg a Double DJs. És ha táncolsz velem. 20:53 perc van. A folytatásban rövid reklám után érkezik a Cosmix és a Valami Bizarr Dolog. Katának pedig mondom, hogy a muzsika után a következő fél percbe fogja be a fülét, mert nem biztos, hogy neki való mondatok hangzanak el. Én már most szégyellem magam.

0: Hajrá, magyarok!
1: A bidon, bidon, bidon.
2: Olyan zenét játszik, amitől anyád tisztára becsavarodik. Honnan tudom, hogy most is itt vetrenk több puszíról a pultom alatt, és tövig bekapta a mikrofonomat. Hátni, hogy ízlik neki! Recs!
3: Úgy ízlek neki, hogy nem fiarodtam!

Hangerült föl! Basszus rá! Húzódjatok egész közel a hangfalakhoz. És hallgassátok a folytatásban. Ez Steve Jetski remixben. A Cosmixot és tőlük a valami bizarr dolgot.

0: Hello, már 21:00. Na gyerünk, bitangok, adjatok el egy kis hangerőt, tekerjétek fel a basszus, nyissátok ki az ablakot, csináltok utcabát, vagy legalább a szomszéd hallgassa a bitangő rádiót, még akkor is, ha nem akarja. Ez volt tehát a Cosmix és a valami bizarr dolog. És ezzel itt vége is már a magyar zenéknek, a folytatásban külföldi előadó. Bár van, akinek van azért magyar kötődése, mint a soron következő Király Viktornak, de ebben az esetben angolul énekel. De itt lesz még utána a Maroon 5 és a Club Shakers is.
1: Mi a fasz lett veled? Elmondtam
2: már! Mi lett? Nagy lett az arcod!
1: Ki a faszom itt rózsaszín sejem szarban? Mit egy buzi rózsaszín párduc idióta szépkával? És nekem nagy az arcod!
3: Bitangyó Rádió.
4: A 80-as. Kilencvenes.
3: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

És már is itt a Maroon 5. Christina Aguilera-val kalöltve. Jó pár évvel ezelőtt, hogyha elkövették ezt a muzsikát, jól tették. Akkor is nagyon tetszett, és nekem azóta is bejön. Szóval próbáljátok meg úgy mozogni, mint egy Jagger. És legalább annyira élvezni is ezt az egészet, mint ahogy annak idején ő tette.

Lejátszóra múlt 10 perc, az 21, 10. A lejátszóban Club Shakers és a My Fire. Most pedig szóljon nektek a Blue. És ez Eiffel 65. Ezúttal Firebeat mashupjában. Utána pedig majd hozok nektek egy olyan ikonikus muzsikát, amely 80-as években Amerikából indult, és erre a muzsikára, pontosabban ennek a számnak az előadójára volt válasz az olaszok üdvöskéje Sabrina és a Boys. Hamarosan megtudhatjátok, hogy miről is beszélek, vagy inkább kiről. Addig is abadabadé, bíj, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, d

Üdvön maskuránknak is! Örülök, hogy te is megérkeztél, és érezd bitangul magad! Ez itt a szombatesti frász, velem az a jetskivel egészen 22:00-ig. Talán egy icipicit még tovább is.

És a kották sorában még egy a Bitangyó Rádió csetván, nagy-nagy meglepetésemre. Maskorával együtt. Itt van velünk B. Katka is. Nagy anós puszi nektek, csajszik. Örülök, hogy megjöttetek. Még egy kicsit több mint 45 percetek, hogy szombat estére rápörögjetek. Kérem, segítek. Nem mondtátok, hogy jaj, ben régen láttunk.

Csak azt mondja, hogy már nagyon hiányoztál, már hogy én. Azt sejtem. Gondolom legalább annyira, mint a szara zsebből. De a lényeg, hogy itt vagyok, én örülök nektek, és ha jól látom, meg jól érzékelem, akkor te is nektem. Micsoda szavakat alkotok. Szóval ti is nekem. És ez így van jól. Hát akkor most jön az, akiről az imént beszéltem. A Kebel csoda. Maga Sammy Fox. Mármint Samantha. És ez pedig a Touch Me. Méghozzá DJ Alligator feldolgozásában. Csak itt, csak most és csak nektek.

És akkor azt mondja, hogy ő sosem kedves. Viszont talán többször nedves. Már ha nem vigyázol és kibomlik, akkor mondani, kiborítod a felmosó vizet.

Katának jó éjszakát kívánok! Köszi, hogy velünk tartottál. Remélem, jól érezted magad. És szép álmokat. Samantha Fox, Touch Me A, It's a Bizangyó rádióban, DJ Alligator feldolgozásában. Folytatásban is tapicskolunk még egy icipicit. Ez itt a Science Circle kísérletében. Akitől egy 2026-os DJ Monster remixben érkezik a Touch in the Night. Figyelem, bitangók, a Motoszka est a rádióban.

0: Obito.
1: Olyan zenét játszik, amitől anyát tisztára becsavarodik. Onnál tudom, hogy most is itt vetrenk több húszéron a pultom alatt, és tövig bekapta a mikrofonomat. Hátni, hogy ízlik neki! Recs!
2: Úgy ízlepeti, hogy ne fiarodta!
3: Ezt kapjátok ki! Tenger, kék ég, napfény! Szemfaszom megáll!

van veled, Moskú? Csak talán nem bekaptad a legyet. Viccet félretéve, jó bulást! Maradj itt velünk, és én garantáltan kiűzöm belőled az ördögöt, még 22.00-ig. Persze, csak ha te is akarod.

Érezni akarlak a mai éjjel. I feel you tonight. Silent Circle Touching the Night című slágerének 2026-os feldolgozásán hallhattátok, illetve hallhatjátok még. Miközben DJ Monster jó voltából. Utána viszont hamarosan érkezik My Caddies, Enjim, Richie, Megui Price és a Sextape.

Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang Jong.

0: igaz, ugyanez nem a búgócsiga. De azért még senki ne fogja vissza magát. Hiszen a muzsikák a hátralévő fél órában ugyanolyan pörgősek lesznek. El is azon Picot, na meg a DJs from the Mars-t. És szól tőlük a kép on the Hardcore Vibes. Egy mesabban.
1: A Pitangyó Rádió. Nyáron is veletek.

Ennyire Tomas Koránk eddig bírta a tempót. Azért kíváncsi lennék az előzményekre, hogy mi az, ami ennyire elvette az erődet. Na mindegy, talán majd egyszer el is meséled. Köszönöm, hogy itt voltál, és jó éjszakát neked!

Again.

0: Akkor jó összeget kívánok Havának is.
1: Feel the energy.
0: Már szerintem ezt a muzsikát még megvárod, mielőtt elmennél.
1: Chilibo.
0: Vagy éppen erre fogsz elmenni.
1: Chilibo.
0: Good night.

21 óra 38 van. Na már nem sokan maradtunk. Lassan mindenki elveszíti az itt élő képességét. Már csak egy legény van. Na meg két csaj. És talán még Wolfi. Úgyhogy lányok, húzzatok csak bele. Na csak azért is, mert a folytatásban jön az AC/DC. Hogy a villám vágjon széjjel mindenkit. Thunderstruck. Talán még emlékeztek rá. Az agyatok nem is a lábatok biztos. És ez tutti nem hagy benneteket nyugodni.

Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang Jogi.

csak hogy esztelenül, de talán már mesztelenül ropja is. Ahogy az tőle, el is várható.

Ott kerül is lecsúszott már a... Hello, Ying! Ilyen ez az AC/DC. Cserepet általában villámcsapásként éri. És vigyázni is kell vele, mert ha valakit eltalál a villám, annak bizony pillantok alatt felfor a vére. Ennek örömére a folytatásban elviszlek benneteket a pokolba. Érkezik Scudery Shot Devil Symphony Harris and Ford Extend remixében.

Vagy ahogy a magyar közmondás tartja, lehet, hogy csak szólás. A lényeg az, hogy ördög bújta vonóba, akarom mondani vonóba.

0: 21 óra 47-es perc van, ez itt a Bécsang Jó Rádió, benne pedig még mindig a szombatesti Frász Jetskivel egészen 22:00-ig. Hát ilyen az, amikor az ördögön muzsikál nektek. És elhúzza a nótátokat. A folytatásban hozom a Betty Bangerst és a Pump Up to Jam-et egy icipicit másképp. Pumpáld a hangerőt, pumpáld csak!
1: A biton. Olyan zenét játszik, amitől anyád tisztára becsavarodik. Honnan tudom, hogy most is itt vetrenk több puszíron a pultom alatt, és tövig bekapta a mikrofonomat. Hátni, hogy ízlik neki! Recs!
2: Úgy ízlete, hogy ne fiarabta!
1: Ezt kapjátok ki! Tenger, kék ég, napfény! Ezen faszom megáll!

Legyenünk bitangok! Használjuk ki a hátralévő időt is! Pumpáljuk fel a hangulatot itt a Bitangyó Rádióban, na meg a Bitangyó Rádió chat falán. Eddig ilyen nem izzott volna föl a véretek. Akkor a folytatásban tudti, hogy fel fog pezsegni. Már is jön a Lock a People és a What the Fuck. Up the jam.

0: Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang Jó.
1: I wanna suck on your lollipop.

ti is ezt tennétek, csajok, akkor egy dologra nagyon figyeljetek, hogy táncolás közben nehogy félre nyeljetek. Szeretném megköszönni, hogy ma is elkísértetek. Lassan letelik a műsoridő, de még két felvétel várátok. Az egyik a már-már a Bitangyó rádióban ikonikusnak számító, általam elkövetett Csiroki versus Alona meg jó magam és a Csiroki kok orgazm egy 2010-es mashupban. És a műsor végén érkezik még a Zoo Unlimited és a No Limit. Egy 2026-os Eurodance feldolgozásban. Köszönöm, hogy elkísértetek, remélem élveztétek minden percét. Én örülök, hogy itt lehettem. További kellemes estét és erotikus álmokat. Vigyázzatok magatokra. És a legközelebb találkozunk, nyugodtan mondjátok. Jaj, de régen láttalak. Na, sziasztok!

0: Oh, you're a swallow. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ez boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itt a Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások tekintve, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.
7: Neoton Disco.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.